A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitás és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedés.

0: Orvosi szakjogász, a Szervezet Kereszt Bizottságának elnöke.
1: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védőöltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
0: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet

0: beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
0: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
0: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében összesen 56 darab talajgenerátor üzemel. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
0: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, júni 14-e van vasárnap, a legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így korán reggel ébreszt majd minket a Backstreet Boys, na meg Usher is, az óra elsője pedig Denzelé, a Pump It Up-pal kívánok mindenkinek jó rádiózást és kellemes ébredést.
4: Best FM, a legjobb zenék.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az

Best FM a legjobb zenék az Outside George Michael-től, ezzel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 14-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a névnaposok, a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, de előtte még azt elárulom, hogy a véradók világnapja van, és a témák között pedig majd a farmer nadrágról is hozok egy érdekességet, úgyhogy hamarosan elárulok mindent, hogy mi lesz majd itt velem a reggel folyamán. Az biztos, hogy a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys is itt lesz velem a Larger Than Life-val, de előtte még Usher érkezik, és a Yeah most ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life-val ébredhettünk a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy érdekesség jön a farmer nadrágról, hogy miért található az az apró kis zseb a bal zsebünkben, ezt is el fogom árulni. Aztán 8 óra után az űrbe repülünk föl, méghozzá a Prádának köszönhetően. Nagy együttműködés van a világ luxus cég és a NASA között, jönnek erről az érdekességek, na meg 9 óra után a sportrovatban a Forma 1, ugyanis a mai napon rendezik meg a katalány nagydíjat, és bizony-bizony van egy belső csata, ami lehet, hogy majd feszültségé is át fog alakulni a Mercedesnél, hogy Russell képes-e megállítani Kimi Antonellit, aki magabiztosan vezeti jelen pillanatban a világbajnoki tabellát, az egy nagyon nagy kérdés, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel, bár most egy rövid szünet jön, aztán itt lesz velem a Murder on Dance Floor, méghozzá Sophie Alix Baxtortól majd. But you better not kill the groove. Hey, hey, hey. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Biolex és a Slap a Széllel szembennel. Hát bizony, mi is mehetünk széllel szembe a mai napon, mert hogy egyébként hűvösebb lesz a mai időjárás, mint amilyen a tegnapi volt. Egy kicsit magunk mögött hagyjuk a kánikulát, és visszamegyünk a 20-as kezdetű fokokba, de hát ilyen érdekes, kaotikusan változik, és nagyon gyorsan az időjárás, ugyanis mai napon 45% esőt is jósolnak. Budapesten 22 fok lesz, Pécsen 21, Dunaújvárosban 22, Szolnokon pedig 24 fok lesz majd a csúcs. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Rihanna és az SOS, na meg Janet Jackson a Together Again-nel. Övé a folytatás most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán a nap első témája, a reggel első témája érkezik, méghozzá a farmer nadrágokkal fogunk foglalkozni. Vannak azok a pici apró zsebek, hogy ezeknek mi volt eredetileg a funkciója, és a farmer kultúra hogyan alakult ki, jönnek erről a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Britney Spears már biztos, hogy itt lesz velem 7 óra után, a Toxic Call.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Biztosítják az ivóvizet. Jubileumi vetítés Martfűn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A melegedés mellett ugyanakkor növekszik a légkör nedvesség tartalma is, ezért időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy pici divat és egy dilemma, hogy miért is vannak a farmer nadrágon azok a nagyon pici zsebek. Erre fogok választ adni ebbe az órába. 7 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. A legjobb zenék is természetesen itt vannak velem az ébredés és a napindítás mellé. Énekel majd nekünk Bob Marley, a Sun is Shining-ot hozza. Na meg Robbie Williams, a kezdés az övé, a Rock DJ-vel

úgysem felelni. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Festefem a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz, és arra is hozom a választ, hogy mivel megyünk tovább, és mivel folytatódik az ébredés és a napindítás, hát nem mással, mint a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd Bob Marley és a Funkstar Deluxe, közöse a Sun is Shining, na meg Britney Spears, ugyanis most a Toxic érkezik ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Bagosi Brothers Company és a Valahol Itt. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 14-e van vasárnap, a születésnaposok között Kemény Dénest köszönhetem, a névnaposoknál pedig a Vazulókat, Isten értessen minden ünnepeltet. A legjobb zenék mellett pedig természetesen témákkal is készültem. 8 óra után már is az űrben fogjuk magunkat találni, és ezúttal ott is a divatról lesz szó, ugyanis a Prada közösen kollaborált a NASA-val, de hogy miért is tette ezt a világ egyik legnagyobb divat cége, az is kiderül, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban a száguldó cirkusszal, azaz a Forma 1-jel foglalkozunk, és egy csata van a Mercedesnél, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, bizony-bizony az első számú pilótáját, a Mercedesnek Russellt, nagyon felülmúlta, és maga biztosan vezeti a világbajnoki tabellát. De hogy ez mai napon meg fog-e változni Spanyolországban, és mi a problémája valójában Russellnek, az is kiderül, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy rövid szünet, aztán a Red Hot Chili Peppers már biztos, hogy itt lesz velem, az Other Side-dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Megújul a Konstantin iskola épülete. Megmentették a régi toronyórát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat. Hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Basement Jack-kel és a Good Luck-kal ébredhettünk. Szép napot kívánok mindenkinek, most visszaveszünk egy kicsit a tempóból, és jön a Soul, a Light Soul képviselője, nem is akár kicsoda, Sola Ama és a You Meet Need Somebody most ide a Bestre az ébredés és a napindítás mellé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és 8 óra után pedig szintén a divat világába látogatunk el, mint ebben az órában. Csak most az űrhajós divattal fogunk foglalkozni, ugyanis a világ egyik legnagyobb luxus termékét, vagyis ruháit gyártó cége, a Prada kollaborált a NASA-val, és hogy mi ennek az együttműködésnek az oka, és mire szükség van a világűrben, nem divatot diktálni, valami teljesen más, hogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Junior Jack, a Stupid Disco-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 14-e van vasárnap, és ebben az órában az űrbe látogatunk el, és az űr divatját fogjuk megvizsgálni, ugyanis hatalmas nagy együttműködés van a NASA és a Prada között. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez-é a kezdés.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, újabb mértföldkőhöz érkezett a divatipar és az űrtechnológia fúziója. Az olasz Prada a luxus divatház bemutatta annak a szkafandernek a belső rétegét, amelyet a NASA űrhajósai viselnek majd a jövőbeli holdmissziók során. A testhez simuló innovatív aláöltözetet az Escion Space vállalattal közösen fejlesztették ki. Az öltözet igazi technológiai bravúr, amelynél létfontosságú szellőztető rendszer csöveit közvetlenül a szövetbe integrálták a mérnökök és a tervezők. A most bemutatott belső réteg a 2024-ben indított űripari programjának folytatása a Prádánál. A teljes szkafander koncepciót a NASA tervezte, és az Antemis 4 küldetésen fogják használni, amelynek célja, hogy 2028-ban ismét ember jusson a Holdra. Hát nagyon kíváncsian várom mindezt. Egyrészt ez egy hatalmas nagy erőrelépés lenne megint csak az emberiségnek, hogy most már másodjára járhatnánk a Holdon. Szerintem ennek csak egyetlen egy oka volt eddig, hogy nagyon drága volt, aztán lehet, hogy most a NASA össze tudta rá kaparni a pénzt, és az is egyébként tök érdekes ebben, hogy ilyen nagy divat cégek ott vannak és segítik a NASA munkáját. Az ember nem is gondolná. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration, na meg Junior Jack. A Stupid Disco-val megyünk tovább most itt a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az Embertelen dal. 2022-ben dolgozták át az LGT hatalmas nagy megaslágerét, és nagyon jól sikerült. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként június 14-e van vasárnap, a Véradók világnapja, a névnaposok pedig a Vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd az ébredést és a napindítást hamarosan. A híreket követően Ultranéttel és a Free-vel már robogunk is tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Biztosítják az ivóvizet. Jubileumi vetítés Martfűn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A melegedés mellett ugyanakkor növekszik a légkör nedvesség tartalma is, ezért időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child és az Independent Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek, pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Kicsit vissza fog esni a hőmérséklet, és esőre is van kilátás, 45%-ot jósol neki most az előrejelzés. És természetesen mondom, hogy hol hány fok lesz. Budapesten 22 lesz majd a csúcs, Zalaegerszegen 20, Baján 23, Székesfehérváron 21, és Egerben pedig 21 fokot mérhetünk majd szintén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást hamarosan Lil Kim és Christina Aguilera közöse fogja majd folytatni, a Can't Hold Us Down. Előtte még itt lesz velem egy duett Dr. Bérestör és Király Viktortól az Orsis, na meg a Depeche Mode, ugyanis most

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a sportvilágába, mint ahogy egyébként 9 óra után ezt szoktuk tenni, és a mai napon a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 terítéken, mert hogy egyébként versenynap van, méghozzá a spanyol nagydíj kerül megrendezésre, és így bizony-bizony kezd kialakulni egy verseny, méghozzá két csapattárs között, a Mercedesnél van erről szó, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, magabiztosan vezeti a világbajnoki pontállást, és Russell az csak loholni tud a nyomába, így múlt héten is szenvedett az autójával, de hogy mi egyébként Russellben a feszültség vagy a rossz teljesítménynek az oka, az mindjárt kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem egy hip-hop klasszikus Montel Jordan-től, a This Is How We Do It már biztos, hogy szólni fog majd 9 óra után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Megújul a Konstantin iskola épülete. Megmentették a régi toronyórát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György Gépipari Technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha én ébresztek, akkor 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el egy rövid ideig, méghozzá most a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 világát fogjuk egy kicsit körbejárni, és a Mercedesnél járunk, ugyanis alakul a feszültség a két pilóta között, Russell és Antonelli feszül egymásnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. A 2026-os Forma 1-es szezon 7. állomásán járunk most, ugyanis a mai napon kerül megrendezésre a katalán nagy díj. Kimi Antonelli már 66 pontos előnnyel a bajnokság fő esélyeseként áll rajthoz. És bizony nagyon érdekes a két Mercedes pilóta közötti viszony, és egyébként a helyzet is, ugyanis Russell az első számú pilóta, de ez így teljesen nincs kijelentve, de ő olyan mély ponton van a brit versenyzőnek, a kanadai és a monakói futamokon is pont nélkül sikerült zárnia. Az utóbbin csapattársa le is körözte. Jelenleg frusztrált, az autó nem fekszik, a stílusának 68 pontos hátrányból pedig a sportág történelmében még senki nem tudott fordítani. Antonelli szárnyalása pedig hatalmas. Az olasz tehetség szinte érinthetetlen. Monakóban minden idők legfiatalabbjaként érte el az elsőt, miközben a pályán kívül is hidegvérrel magabiztosan hárította a rutinosabb csapattársa pszichológiai nyomásait. A verseny a mai napon kezdődik majd 15 órakor, és lehet nézni majd a spanyol futamot. Hát kíváncsian várom, hogy ez hogy fog záródni. 78 kör lesz erre a versenyzőknek, hogy mindez kiderüljön, és Russell tud-e pontot szerezni. A legjobb zenék pedig továbbiakban is szólnak, az ébredés és a napindítás mellé magunk mögött hagyjuk a Forma 1-et, és akár jöhet egy jó tanács is Russellnek, ugyanis a New Radicals jön egy nagy igazsággal, a You Get You What You Give-vel, de mielőtt ezt meghallgatnánk, addig még itt lesz például velem Kellis és a Trick Me, na meg Madonna Woogia, ugyanis most ez szól itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Radicals és a You Get You What You Give. Június 13-a helyett 14-e van vasárnap, elnézést kérek. A névnaposok, a vazulók, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A véradók napja van egyébként a mai napon. A legjobb zenékkel pedig még folytatom. Ebben az órában még van bőven, úgyhogy itt lesz például velem Coolio és a 1, 2, 3, 4 Put Your Woman on the Floor. Na meg a Simply Red egyenesen Manchesterből. A Sunrise-zal érkezik a csapat.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, a jó hangulatról gondoskodik többek között majd a Stereo MC's, a Connected-del érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Június 14-e van, vasárnap, a mikrofonnál még mindig Horváth Zoltán Hori. Indul a Best hétvége, a legjobb zenékkel természetesen ebben az órában is. Itt lesz például velem Lisa Stanfield, a The Real Thing-el, és még egy funky klasszikus, a Stereo MC's Connected-je. Az óra elsője pedig Danny Minogue. Indulunk a I Being to Wonder-re.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rácz Gergő és a vokalistájának, Sissinek a közös dala, ja nem, a folytatásban pedig irány a 90-es évek világa, és jön egy olyan dal, ami annak ellenére, hogy alternatív klubzene volt, képes volt letarolni a globális slágerlistákat. Britanniában járunk, és jön az elektronikus zene és a hip-hop fúziójának csúcspontja, a Stereo MC's csapatától. Nagyon jól odapakolták, és tényleg az összes klubban szólt. Ez a Connected, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lisa Stanfield kápráztatott el minket a The Real Single. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 14-e van vasárnap. A névnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénes köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még természetesen ebben az órában folytatom, mert hogy van még időnk, csak egy rövid szünet következik, és például majd itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

Ciao, ciao a tutti.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel a Best hétvégét, még egy órát ki kell bírnunk a vasárnapi ebéd előtt, de ebben segítségemre lesz például majd Moni Love, ugyanis az It's a Shame-et hozom majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg

0: Évi azt a Lidl, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Engem utolért egy olyan fáradtság hullám így az utolsó órára, amit közösen töltünk a legjobb zenékkel, hogy kell a pörgés, úgyhogy gondoskodok róla. Például itt lesz velem Moni Love az It's a Shame-mel, na meg majd a Black Eyed Peas is megadja nekünk ezt a Pump It Up-bal. A kezdés pedig Mikájé, jön a Big Girl, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózunk együtt délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik legnagyobb sikere következik, és erre pedig az a garancia, hogy amikor megjelent, 14 hétig vezette a rádiós lejátszási listákat. Úgyhogy jön Donna Lewis 96-ból, és az ő legnagyobb slágere az I Love You Always Forever most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik funky bulián vehettünk részt, Móni Love segítségével. Ez volt az It's a Shame. Szép napot kívánok mindenkinek, június 14-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Egyébként a mai napon a névnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még jövök egészen az óra végéig. Rövid szünet, aztán folytatom majd Carl Wolf-val és az Afrikával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A 4-es Street Ilyen az élet című dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, egészen este 6-ig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, vasárnap ide, vasárnap oda, a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a második órában White Boy mellé, Németh érkezik, állandó vasárnapi rezidensünk. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, azzal búcsúzom, hogy jön a Mystic, na meg jó étvágyat az ebédhez,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szárazság az állattartást is veszélyeztetheti, az a száj. Brit tengeri akció az orosz árnyékflotta ellen. Embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert a japánok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek szerint ma délutáni és esti órákban az ország több térségében is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A déli ország részben egyes szellák különösen erősek lehetnek, akár

0: és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alakozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Orosz árnyék flottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító hajóra csaptak le a Lamás csatornán. A 6 órás műveletben tengerészgyalogosok és speciálisan kiképzett nyomozók is részt vettek. A hajót jelenleg Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat, ami a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett, és ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét mindenkinek! Ez már a vasárnapi Best délután, hiszen délmúlt néhány perccel, június 14-e van, én Béni Meddia vagyok, és egész délután játszani fogom a legnagyobb kedvenceket. Hozom például a repülőket, ebben az órában jön a Tour de France, itt lesz Everlast és a What It's Like-kal, most pedig a Deep Dish-sel indítok, tarts velem!
2: Best FM, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül, napsütés, tengerpart, bulik és laza életstílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képeslap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most. Itt a Best FM-en. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Kezd FM, a legjobb zenét vagyok a közlekedési infokkal. A 6-os főúton például Szigetvár közelében a 235-ös és a 237-es kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy nappal jelzőrök, éjjelente pedig jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A 8-as főúton a 147-es kilométernél Vasvár térségében hídkorlát hely leállítása miatt félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 10-es főúton Süttőn pedig a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton is érdemes figyelni, Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon, sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak Szentendrén a Rózsa utcai csomópontot átépítik, az eddig érvényben lévő egyirányosítás megszűnt, és ismét az eredeti forgalmi rend szerint lehet haladni mindkét irányba. A Rózsa utcába történt behajtás is újra biztosított. A 11-es főút érintett szakaszán irányonként továbbra is 2-2 szűkített sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: derék, nagy erő nyomás. Szágult a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán Nagy Bogi is énekel majd. Én a Várni rád, amit teljes egészében is meghallgatunk, és Árás régi sikerét is indítom rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekülttábor létrehozásáról volt szó, a vitnyéri tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Jön a balatoni főszezoni menetrend, június 20-ától sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
1: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
0: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívta azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, még délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét és kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek egy óra után, és én Péni Meddia vagyok, június 14-e van, és robogunk tovább, hamarosan Heinz Gábor Bigával jön a Máshol járunk, de előtte szóljon Árás Dala, egy igazi nemzetközi nyári klubhimnusz 2004-ből, ami óriási siker volt Európában, ez a Boroboro.
2: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipen Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look At Me, itt a Best FM-en.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

neked is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Best FM, a legjobb zenék. Útinfokkal folytatjuk. A 4-es főúton Vecsé és átkelés szakaszán például a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként felpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt felpályás lezárást vezetnek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli, na meg a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülnie az autósoknak. Várhatóan jövő hét keddig a kerékpárosok és a gyalogosok nem használhatják a hidat. Aztán a 6-os főúton Tolna település közelében pedig kijavítják a burkolathibákat. A 127-es és a 128-as kilométer között útszűkületet, rövid időre félpályás lezárást okozó munkagépet kell kerülgetni. Óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen dalokat tartogat még a mai nap, azon nem mutatom. Ez az Inna és a Hat, előtte pedig még felcsendül majd Szia nagy slágere, és a Chandelierrel megyünk tovább, rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban. Durva bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
1: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás hétvégét és kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. 2 óra is elmúlt, már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább egy olyan dallal, ami egy erőteljes popballada. A túlzott bulizás és az önpusztító életmód mögötti belső küzdelmekről szól. Szia, slágerével megyünk tovább, ez nem más, mint a Chandelier. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
5: Best FM, a legjobb zenék.

0: Next FM. Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, jöjjön egy R&B himnusz, egy 1996-os szerzemény, ami a Black Street egyik legnagyobb slágere lett, ez pedig nem más, mint a No Diggity, amelyben Dr. Dre is közreműködik, és még jobban ráerősített erre a hírnévre. Alapvetően a magabiztosságról és a stílusos életérzésről szól, innen a cím is, ami egy slang kifejezés, köbben nincs kétség, full oké, ennyit jelent. Érkezik tehát a No Diggity a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az utakról hoztam néhány infót. Az egyes főúton például gönnyű átkelési szakaszán a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A 2-es főúton Borsos-Berénynél kátyúznak, a 63-as és a 64-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, és a 3-as főúton is kátyúznak Mezőnyárád és Mátyi között, a 150-es és a 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munka gépet kell kerülgetni. Légy óvatos arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM legjobb zenék. A folytatásban is a 90-es meg a 2000-es évek kedvenceit hallgatjuk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt 3 óra van. Aztán repül az idő a jetlaggel a következő órában. Ez a dal is felcsendül, itt lesz a Simply Red, és Luke Combs Fast Car-ja is érkezik rögtön a hírek után. De előtte még Salomé de Bahia, és az Outro Logár pörög itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelsőszentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A szolnoki

0: Feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
1: A rendszer finanszírozását biztosított támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
0: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében összesen 56 darab talajgenerátor üzemel. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldföldet fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
0: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes vasárnapot, jó pihenést kívánok! A Szolnoki stúdióban már Fodor Attila, az Art Avenue Shaggy, a Melody Maker, a Simple Red és a Jet Lag is érkezik hozzánk, meg az a dal, amit egyébként még Jonas Blue is feldolgozott, és a 80-as években más siker volt. Luke Combs játssza ezúttal a Fast Car.
3: 102.4 West FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Mielőtt érkezne a kánikula, előtte még holnap az olykor megnövekedett felhőzetből a térségben lehetnek záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél fog megélénkülni, 24 fok lehetséges. Kedden még a reggeli órákban előfordulhat esetlegesen egy-egy rövid zápor, napközben inkább már napos, fátyolfelhős idő várható, 26 fok feletti csúccsal. Szerdán már 28 foknál is többet mérhetünk majd a térségben, csütörtökön pedig már nagyon fátyol felhő sem lesz felettünk a mostani infók alapján, viszont 32 foknál többet mérhetünk majd kora délután. Pénteken 34, szombaton pedig akár a 35 fokot is meghaladhatja a legmagasabb nappali hőmérséklet. 1985-ben írják alá ilyenkor a Schengeni Egyezményt, amely a belső határok megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Mi viszont nem szabunk határt a legjobbaknak, itt van most a 90-es évek eleje és a Delay dala, az emlékezetes Grooves in the Heart-tal. Dig!

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Tart még ezekben az órákban a Ceglédi Laska Fesztivál, ahol ma este a Hernádi Band látható majd 19.45-től a nagy színpadon, fél héttől Bongor, este 9-től pedig Bája Lex és a Slap koncertje látható. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Grease látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20-15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. A hét folytatásában a Tiszavirág Fesztiválon még látható majd a Park moziban a Bor Mámor Provence, a Napsütötte Toszkána, illetve a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba filmek is. A fellépők között pedig még itt lesz Bertie Newman is, a Kobotán, a Mandala Marra, a Tisza Virág Blues Band, Iván Szandra Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, illetve Szirtes Edina Mókus is többek között. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz, Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. És múzeumok éjszakája is lesz majd a jövő hétvégén. A Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától majd az ízekbe zárt történetek keretében lesznek kiállítások, mézes kalács készítés, előadások, táncház és tűzugrás is lesz. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktató filmek, 18 órától pedig terasz koncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora. A Reptárban 16 órától a múzeumok éjszakáján jövő szombaton lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. Mi ezt a vasárnapot a Black Eyed Peas-szel folytatjuk, Don't Funk With My Heart.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában már most van a korlátozások a Tisza Virág Fesztivál kapcsán. Nem megszokásból vezessenek a belvárosban, figyeljék a táblákat. A 4-es úton itt Szolnoknál, a Szent István Tisza hídon pedig továbbra is él a félpályás lezárás és a jelzőlámpás forgalomirányítás. Talán egy kicsit könnyebb hétvégén, de azért számítani kell a nagyobb menetidőre. A 4-esen tovább a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Mi pedig tovább száguldunk a legjobb zenékkel, itt a 102.4 Best FM-en, a 90-es évekbe térünk vissza, ez már a Sun Lovers sikere, a Runaway.

0: csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 102.4
1: Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: 102.4 Best FM-en.
3: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelsőszentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket.

0: pozícióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem hogy ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
0: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert darúval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosított támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
0: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében összesen 56 darab talajgenerátor üzemel. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekre is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldföldet fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
0: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: További jó pihenést kívánok, érkezik majd hozzánk Curtis és Aura Dion is, valamint majd az augusztusban Szolnokra a látogató New Level Empire is hallható, ahogy Staccato és a Bieber dala is. Most az

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Mielőtt érkezne a kánikula, előtte még holnap az olykor megnövekedett felhőzetből a térségben lehetnek záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél fog megélénkülni, 24 fok lehetséges. Kedden még a reggeli órákban előfordulhat esetlegesen egy-egy rövid zápor, napközben inkább már napos, fátyolfelhős idő várható, 26 fok feletti csúccsal. Szerdán már 28 foknál is többet mérhetünk majd a térségben, csütörtökön pedig már nagyon fátyol felhő sem lesz felettünk a mostani infók alapján, viszont 32 foknál többet mérhetünk majd kora délután. Pénteken 34, szombaton pedig akár a 35 fokot is meghaladhatja a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ezen a napon született Dankó Pista, hegedűművész, nótaszerző, Darvas Iván, színművész, Baló György, újságíró, Eszmény Viktória énekesnő, Kemény Dénes, vízilabda mesteredző, Steffi Graf, teniszezőnő és Tasi Attila autóversenyző is. Justin Timberlake és az NSYNC egyik első sikere az I Want You Back hallható.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Tart még ezekben az órákban a Ceglédi Laska Fesztivál, ahol ma este a Hernádi Band látható majd 19.45-től a nagy színpadon, fél héttől Bongor, este 9-től pedig Bájalex és a Slap koncertje látható. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Grease látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20-15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. A hét folytatásában a Tiszavirág Fesztiválon még látható majd a Park moziban a Bor Mámor Provence, a Napsütötte Toszkána, illetve a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba filmek is. A fellépők között pedig még itt lesz Bertie Newman is, a Kobotán, a Mandala Marra, a Tisza Virág Blues Band, Iván Szandra Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, illetve Szirtes Edina Mókus is többek között. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz, Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. És múzeumok éjszakája is lesz majd a jövő hétvégén. A Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától majd az ízekbe zárt történetek keretében lesznek kiállítások, mézes kalács készítés, előadások, táncház és tűzugrás is lesz. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktató filmek, 18 órától pedig terasz koncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora. A Reptárban 16 órától a múzeumok éjszakáján jövő szombaton lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A pihentető zenék sorát a Super Hero folytatja az utolsó boldog nyárral itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában már most van a korlátozások a Tisza Virág Fesztivál kapcsán. Nemek szokásból vezessenek a belvárosban, figyeljék a táblákat. A 4-es úton itt Szolnoknál, a Szent István Tisza hídon pedig továbbra is él a félpályás lezárás és a jelzőlámpás forgalomirányítás. Talán egy kicsit könnyebb hétvégén, de azért számítani kell a nagyobb menetidőre. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. 102.4 Best FM-en egész nap várjuk a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155. Most

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban.

0: Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében összesen 56 darab talajgenerátor üzemel. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Köszi, hogy a hétvégét is együtt töltjük. Én Fodor Attila vagyok, és hozom majd Dr. Béres és a Mango Rise, valamint a Hip Hop Boys közös dalát. Ez is egy feldolgozás. Itt lesz a Morcsiba, Geszti Péter és Péter Fibori, Robbie Williams, valamint Ákos, de őket megelőzi Pink, ezúttal a Don't Let Me Get Me.
4: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Mielőtt érkezne a kánikula, előtte még holnap az olykor megnövekedett felhőzetből a térségben lehetnek záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél fog megélénkülni, 24 fok lehetséges. Kedden még a reggeli órákban előfordulhat esetlegesen egy-egy rövid zápor, napközben inkább már napos fátyol felhős idő várható, 26 fok feletti csúccsal. Szerdán már 28 foknál is többet mérhetünk majd a térségben, csütörtökön pedig már nagyon fátyol felhő sem lesz felettünk a mostani infók alapján, viszont 32 foknál többet mérhetünk majd kora délután. Pénteken 34, szombaton pedig akár a 35 fokot is meghaladhatja a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ma van Boy George születésnapja, a Culture Club énekesének. 83-ban és 84-ben is elsők voltak, először Angliában, aztán Amerikában a Karma Chameleon-nal és a Do You Really Want to Hurt Me dalokkal. Szólóban aztán 87-ben volt első az Everything I Own-nal, az elmúlt években pedig lemezlovasként láthatják, hallhatják a szerencsések. És ma van Siobhan Donaghy születésnapja, a Sugar Babes tagjának. 2002-ben a Round and Round vezette tőlük az angol listát. Most viszont Szakács Gergő érkezik a 102.4 Best FM-re. Szól az Indulj el!

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Tart még ezekben az órákban a Ceglédi Laska Fesztivál, ahol ma este a Hernádi Band látható majd 19.45-től a nagy színpadon, fél héttől Bongor, este 9-től pedig Bája Lex és a Slap koncertje látható. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Gríz látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20-15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. A hét folytatásában a Tiszavirág Fesztiválon még látható majd a Park moziban a Bor Mámor Provence, a Napsütötte Toszkána, illetve a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba filmek is. A fellépők között pedig még itt lesz Bertie Newman is, a Kobotán, a Mandala Marra, a Tisza Virág Blues Band, Iván Szandra Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, illetve Szirtes Edina Mókus is többek között. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz, Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. És múzeumok éjszakája is lesz majd a jövő hétvégén. A Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától majd az ízekbe zárt történetek keretében lesznek kiállítások, mézes kalács készítés, előadások, táncház és tűzugrás is lesz. A szolnoki vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktató filmek, 18 órától pedig terasz koncert, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora. A Reptárban 16 órától a múzeumok éjszakáján jövő szombaton lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is. Most pedig Oliver from Earth és a Világ az enyém a legjobb zenék között itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában már most vannak korlátozások a Tisza Virág Fesztivál kapcsán. Nemek szokásból vezessenek a belvárosban, figyeljék a táblákat. A 4-es úton itt Szolnoknál, a Szent István Tisza hídon pedig továbbra is él a félpályás lezárás és a jelzőlámpás forgalomirányítás. Talán egy kicsit könnyebb hétvégén, de azért számítani kell a nagyobb menetidőre. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton, Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Mára ennyi, meg egy Bambi. Fodor Attila vagyok, köszi a figyelmet, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont a Night Shift csapatának, meg most a No Doubt-nak. Érkezik

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint üt egyet rajtunk a pusztító a száj, újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Még holnap délelőtt is lehetnek heves zivatarok.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
3: A legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárak, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
1: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfit gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A mai 120 percnyi mix után pont úgy, mint tegnap, nem hagyok itt senkit, maradok, mert hogy Bigfavi Tomi a hétvégi házigazda továbbra sincs. Pihen, nyaral, horgászik, jó fogást, jó kapást, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani. Ne rohanjunk ennyire előre, arrébb van még a 8 óra egyelőre, csak 6 után járunk pár perccel, úgyhogy jöhet 120 percnyi mix, vasárnap lévén pedig éppen ezért a chill, a lounge és a deep house legjavából válogatunk és mixelünk. 6-tól hétigén White Boy, 7-től vasárnap érezidensünk DJ Németi alemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
5: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné úgyból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha a Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy. Are you? Are you?

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Két nagy szakértője van itt a futballnak, az egyik szerdai rezidensünk DJ Effendi, a másik pedig maga DJ Németi, aki mindjárt a lemezjátszók mögé áll, úgyhogy fogunk beszélgetni arról, hogy szerinte hogy alakul ez a csütörtökön kezdődött futballvilágbajnokság. De persze ezért nem ezen lesz a fő hangsúly. A fő hangsúly ez most is a Chill Lounge és a Deep House zenék kitűnő darabjai lesz, amiből már a következő órában DJ Németi válogat és mixel, szóval pár perc múlva innen folytatjuk, gyorsan helyet cserélünk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokaknak kedvez a MÁV nyári főszezoni menetrendje. Már tudjuk, mi folytogatja itthon a kis cégeket. Hamarosan világjárványokat előz meg a mesterséges intelligencia.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség, Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potencianövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
1: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Chill, a Lounge és a Deep House továbbra is főszerepben. De ugye ezen a filmes hasonlaton maradjunk, a rendező most már ebben az órában DJ Németi, vasárnapi rezidens.
6: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Németi.
1: Na hát akárhogy is nézzük, csűrjük, csavarjuk ebből az egész brigádból az Effendi meg te, akik értik a focit, nézik is a focit.
2: Ja.
1: Bár az Efi azt mondta, hogy a Miller is egy kicsit, de aztán csütörtökön kiderítettük, de annyira nem. Tehát, hogy megnézi meg persze, de hogy fogalma nincs. Tehát...
2: Mi is inkább szeretjük.
1: Jó,
2: szerintem.
1: Jó van, azért volt egy DJ válogatott Pistikém, azért én láttam ott azért csoda megmozdulásokat. Még úgy is, hogy én meg aztán tényleg nem értek a focihoz, de láttam, hogy te viszont igen. Na mi a helyzet a VB-vel? Mit tippesz?
2: Hú, hát ez most nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem, mert nehéz. Azt látom, hogy nagyon sok ilyen kis csapat van, nyilván nekik kevesebb az esélyük. Most valahogy úgy van, hogy több kis csapat van, nem tudom, hogy. Gondolom ez a FIFA-nál ez egy ilyen újítás.
1: Hát meg ugye, hogy nagyobb lett a létszám, és ugye a 45 csapat, igen.
2: Igen, bővítettek, nyilván így kerültek be a kis csapatok többen. Hát érdekes lesz, meglátjuk. De az biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú volt a szezon, nagyon, ugye... bajnokik, európai kupákban szereplések azért a játékosokat rendesen kisigerelték, úgyhogy hát szerintem az fog dönteni, hogy ki fog a legjobban összeállni, melyik csapat, melyik nemzetválogatottja áll össze a legjobban, hogy fognak alkalmazkodni a időjárási
1: három ország
2: gyárom,
1: között.
2: Minden három különféle időjárás. Meg ugye nagyon sok VB-t végignéztem, és tudod, nagyon sokszor úgy alakultak a végére, úgy alakult a végeredmény, hogy melyik csapat tudott a legjobban összeállni, összeszokni. Különböző bajnokságokban játszanak a játékosok, hogy tudnak abban az adott pillanatban úgy egymás rangulódni, és egy egységes csapatként összeállni, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokszor volt úgy, hogy olyan csapat nyerte meg a VB-t, EB-t, hogy az elején csak bukdácsoltak, meg döntetlenek, aztán a végére annyira összekovács, például az olaszok valamelyik VB-t.
1: Ugye az azt akarom, hogy az olaszok, vagy a hollandok voltak, akik egy utolsó pillanatban szóltak.
2: Nem, az a dán volt.
1: Ez a dánok?
2: Igen, az a szerb háború miatt volt, és az EB volt.
1: És ezt meg is nyerték.
2: Sandor kellett összeszedni őket, és megnyerték.
1: Elképesztő. Na figyelj, akkor csak kettő rövid kérdés. Mondjuk két csapat, mondjuk most ne menjünk abba bele, hogy a sorsolás engedi vagy ne engedi, de mondjuk szerinted két csapat, akinek ott kéne lenni a döntőben, meg egy csapat, akit szeretnéd, hogy megnyerje. Tehát hogy egy szakmai, meg egy ilyen érzelmi tippelést légy kedves.
2: Igen, egy szakmai, most szerintem annyira erős az európai fölény, hogy most szerintem inkább európai csapatok. Lehet, hogy ott lesz egy Argentinának van szerintem nagyobb esélye, mint a braziloknak, pedig a szívemhez ők állnak közelebb, de szerintem európai csapatok lesznek. Most fog változni, vagy ez a trend, hogy ugye Amerikában amerikai csapatok nyertek világbajnokságot inkább, és 78-ban Argentina 8, hogy volt 86-ban Mexikóban
1: Argentina, igen.
2: Így van, 9, hogy volt, 94-ben Brazília, akkor az USA-ban volt, úgyhogy azóta nem is tudom, hogy volt Amerikában, nem. Úgyhogy ez szerintem most változni fog.
1: Na, két nevet legyen kedves.
2: Hát figyelj, spanyolok, nagyon spanyolok, franciák.
1: Oké, és te kinek örülnél, ha nyerne? Most minden realitást ízik,
2: mindent kérdezik? Én imádom a spanyol focit, tehát nekem az, ahogy játsszák a focit, szerintem a spanyoloknak örülnék, meg ahogy ha már Amerika, akkor Brazíliának nyilván.
1: Na Miller előszekötte, ő is ezt mondta, hát a spanyolok, hát amilyen helyen laknak, meg amilyen időjárás van, hát meg kell nekik.
2: Igen, nem csak ezért.

Satisfaction.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi.
1: Nos, visszatérve még a Weber, hogy egyébként fogod nézni? Tehát az éjfélkor, hajnal háromkor?
2: Persze, hát a DJ-knek tudod, ez kicsit át vagyunk állva, amennyire lehet. Most ugye már ez az új trend, a daytime party, meg picit visszarendezik ezt a bioritmust, de persze, hogy ne. Hát
1: fogod élőben, vagy másnap
2: visszanézed? Persze, hát az egy órás itt simán. Szerintem még van ott négykor, vagy háromkor.
1: Igen, van éjfél, három.
2: Az van egyszer, de azokat simán.
1: Tehát kora reggel, késő este, tehát a napközben semmi.
2: Simán.
1: Jó, van,
2: nyilván. Az elején még a csoportmérkőzéseknél azért nem annyira lesznek izgalmasak, utána lesz majd izgalmas, amikor már csoportmérkőzéseken túl vagyunk.
1: És most, ha jöttem, most is valami variáltak egyet, ugye, hogy most majd a csoportmérkőzésekből az első kettő csoportonként meg a
2: hát igen, hogy
1: nyolc legjobb harmadik,
2: igen,
1: tehát nagyon megvariáltak.
2: Igen, hogy több csapatnak maradjon esélye arra, hogy még menjen egy következő fordulót, ne az legyen, hogy most lejátszanak három meccset, és akkor irány haza.
1: Jó, egyébként mivel magyarázták ezt a FIFA-nál, ezt a bővítést?
2: Hát több nézőszám, több kontinensre akarják jobban vinni, nyilván pénzügyi okai vannak ennek, mert több néző, több szponzor, több minden.
1: És gondolod, hogy ezek a kis csapatok, vagy a több csapat, hogy akkor, tehát hogy pont...
2: Hát meg, hogy legyen esélyük.
1: Tehát a nagy országok, nagy futballkultúra, egy is benne voltak, tehát meg rengeteg ember
2: igen,
1: nézte
2: hát,
1: őket.
2: Igen, legyen esélyük, hogy több helyen nézzék, ugye...
1: Vagy ők lehajolnak minden forintért.
2: Igen.
1: Nem fáj a derekuk a fifásoknak. Thank you.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát zenéről túl sokat nem beszéltük ebben a 60 percben, de nem is kellett, mert közben meg nagyon jókat raktál föl, úgyhogy végül is a lényeg megvolt. De
3: fociztunk.
2: Akkor fociztunk, de egy hét múlva akkor most már majd tényleg megint szakmázni fogunk itt 7 és 8 között vasárnap. Chillange és Deep House volt a menő az elmúlt 120 percben, ebből az előző 60 percben DJ Németi volt a hangulatfelelős. Pisti, köszönjük szépen.
3: Köszönöm én is.
2: Jövő vasárnap állunk vissza. Köszi, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb kiemelt razziába kezd a rendőrség, pénteken lesz a csúcspont, egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban, a jövő hét hozza el a nyár látványosságát.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Holnaptól megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult jármű vezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát.
2: A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Ez szerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé.
1: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Tegnap, június 13-án voltak 9 évesek Beyoncé és Jay-Z képfetéjükrei. Egy fiú, egy lány, Rumi és Sir. Most Jay-Z nélkül érkezik csak a boldog szülői pár egyik tagja, Beyoncé, az If I Were a Boy, de ebben az órában még a Planet Funk, a Black Eyed Peas és az Oasis is érkezik.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, megvan a sztori, ugye, amikor 2016-ban Fehér Oroszországba ment koncertezni a Red Hot Chili Peppers, és belépéskor a határőrök nagyon kedvesen, de nagyon határozottan addig nem engedték őket tovább, amíg alá nem dedikáltak egy csomó Metallica CD-t, meg Metallica DVD-t. Nem tudom, hogy a tegnap esti budapesti Metallica koncert után ma kilépéskor volt-e hasonló incidense a Metallicának. Nálunk minden esetre most a Red Hot Chili Peppers érkezik, az Under the Bridge-el itt a Besten.

Bestefem a legjobb zenék. A legjobb férfi főszereplő kategória idei Oscar nyertese Michael B. Jordan a köszönő beszédében megemlítette azon afroamerikai színészeket és színésznőket, akiket korábban már jutalmaztak Oscar díjjal, Sidney Poitiertől kezdve Jamie Foxon keresztül, egészen Will Smith-ig. A ember valahogy hajlamos elfelejteni, hogy tényleg Will Smith Oscar díjas. Getting Jiggy with it, ő jön itt a Best-en.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

FM, a legjobb zenék. Talán ebben kapcsolatban nincs vita közöttünk, hogy a magány az egy nagyon-nagyon rossz állapot. Viszont nagyon hálás téma, hogyha az ember szeretne top 10-es slágert élni. Mert ugye ott van Nanától a Lonely, Sasától az I Feel Lonely, meg itt is jön egy Lonely Akon-tól a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, komoly bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 47 milliót zsákmányolt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
2: A legelőre alapozó tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik. Az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. Vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták a bíróság elrendelt letartóztatását.
1: Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: És hát gondolom azért elég sokatoknak feltűnt, azért mondom, hogy pont úgy, mint tegnap, ma is én White Boy vagyok, Piki, vagyis Big Favi Tomi a hétvégi házigazda helyett. Piki valahol nyaral, pihen, horgászik. Jó kapást, Tomikám. Justin Timberlake, Cry Me a River. Ezzel megyünk tovább a következő óra legelején itt a Bestem.
4: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 ezer dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplett 350 ezer dolláros büdzsét felemésztette, de ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Kereken 20 évvel ezelőtt írta a történelmet a Daft Punk a Coachella Fesztiválon. Jön az Around the World itt a

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia Hercegnő között. Jön a 1973.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje, újabb Árpád-házi királyhoz jutott el a Magyarság Kutatóintézet. Hetet rúgtak a németek a VB újoncnak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakítatta őt és lázadó apját, álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázták meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Németország 7-1-re verte az újonc Curaçaót a foci VB E-csoportjának nyitó mérkőzésén. A favoritok gyorsan megszerezték a vezetést, de aztán jött a hideg zuhany. A Karib-tenger déli részének egy parányi szigetéről érkező együttes egyenlített. A németek végül magukhoz tértek, visszavették az irányítást. Rendkívül magabiztos győzelemmel és 3 ponttal startoltak. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Egy abszolút családi zenekar érkezik az óra legelején, 3 tesó plusz egy unoka tesó, és ráadásul még a vezetéknevük is stimmel, Follow Will. Fura, hogy nem ezzel kezdtek valamit zenekari névválasztáskor. Jön Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon és a Use Somebody.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: nekem a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék, nem a most érkező Dela Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dela Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dela Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a

Best of a legjobb zenék a CNC Music Factory névben, a két C az elején, a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cora utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre, ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory, és a Do You Wanna Get Funky?

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Dog Child. Big Rock.

0: dog chow.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM, a legjobb zenék. Nem voltak igazából felkészülve a szervezők 2002-ben, hogy Fatboy Slimmel ennyien akarnak majd bulizni a Brightoni tengerparton. Négyszer annyian gyűltek össze, mint ahogy azt előtt

leszünk ingyenes bulit, és éppen ezért, pontosan a Big Beat Boutique miatt Angliában a hasonló nagyszabású ingyenes rendezvények szervezését megtiltották. Ide jön a 7. felvonás, már nagyon okosan 3 napra szétszedve, természetesen Brightonban, most pedig jön természetesen Fatboy Slim a The Rockefeller Skankel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 koncert a Madison Square Gardenben, 5 pedig Angliában és Írországban. Egyelőre ennyi a Bon Jovi Forever elnevezésű világkörüli turnéja, de többen tudni vélik, hogy 2027-re azért ennél jóval több országban is helyszínre ellátogatnak majd. Jön a Have a Nice Day, itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap még marad velünk ez a picit felhős, picit esős, picit szeles 24 fok körüli hőmérséklet. Aztán utána varázsütésre eltűnik minden rossz, és csak marad a 26 fok, meg a napsütés, meg a magas UVB sugárzás.

Best FM, a legjobb zenék. Egész egyszerűen már nem maradt több dátum a Las Vegas-i, meg a Komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a filmnek, mint hogy hivatalos afterpartit csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Best FM, a legjobb zenék. Hát akkor ennyi volt a vasárnap, ennyi volt a hétvége. Bár mondjuk én ebből sok mindent nem vettem észre, mert nekem most így ez az elmúlt hét egy kicsikét egybe folyt, és egybe folyik a következő héttel. Nagyon remélem, hogy Big Favi Tomi kipihente magát itt az elmúlt két napon, szombaton és vasárnap. Én ugyanúgy jöttem szombaton is, 6-tól éjfélig, meg vasárnap is, mint ahogy szoktam hétköznap, és holnaptól folytatom ugyanezt. Holnap már hétfő, ami azt jelenti, hogy a hetet majd Classic House-zal indítjuk, szóval 120 percen keresztül a legnagyobb klubhimnuszokból fogunk mixelni Lauer Krisztiánnal. Ennyi volt már a Night Shift, jön a Black Machine, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Yes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.